0: A szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kemping felszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

szemben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-al. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: FM. Mellette szól.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ma van a mozgás éjszakája, napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín Budapest, ahol a Hősök terén és a Városligetben jogával, falmászással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A sportfesztivállal arra hívják fel a figyelmet, hogy a mozgás nem csak a fizikai állapotra, hanem a lelki egyensúlyra és a mindennapi teljesítményre is jó hatással van. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: FM.
1: Mellette szól.
2: Fény, az élet kéke gén veled, érett képregényben élek én. A
3: tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
2: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféle képen.
3: Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát,
2: ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek, mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek, mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migráns. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hétvégi zeneturnéz. Slágerek pihenéshez. Minden szombaton és vasárnap.
1: Vonz. A szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ma van a mozgás éjszakája, napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín Budapest, ahol a Hősök terén és a Városligetben jogával, falmászással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A sportfesztivállal arra hívják fel a figyelmet, hogy a mozgás nem csak a fizikai állapotra, hanem a lelki egyensúlyra és a mindennapi teljesítményre is jó hatással van. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a magyar külügyminiszter. Még két napig tart a Tisza-tavi petkupa. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy sok lehetőség van a két oldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatásért gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Tegnap hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg mindkét esetben elaludtak a sofőrök vezetés közben. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. A programra előzetesen regisztrálni kell. Hetedik alkalommal tartják meg a Tisza-tavi PET-kupát. A környezetvédelmi akcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET-palackokból épített kishajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinny és Hát között tisztítják meg a folyót. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Country club either.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás. Mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Kormánybiztos lett Rost Andrea operaénekes. Átlépte az 1000 milliárd dollárt Elon Musk vagyona. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTV-AOS modellt, külön választanák a rádiós, televíziós, közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Ma van a Védőnök napja, több mint egy évszázados múltú hivatás és a Magyar Védőnői Szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a Védőnői Szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Hatalmas, 20%-os árfolyam növekedéssel 161 dolláron zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona ugyanis a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó úgy fogalmazott céljairól, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon is túl. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló, többnyire napos, koranyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futó záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

7 óra múlt pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, június 13-a szombat van, a mai névnaposaink az Anettek, de köszöntetjük még az Antolokat is, istenetes ünnepeltjeinket. A járság kedvenceivel, friss információkkal, ez már a Mozaika hétvégi összeállításunk. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózunk együtt ma is.

Ez a Jelseg rádiója, Trio FM, az ébredés utáni pillanatok rányomják a bélyeget a nap további részére. Nem véletlenül szokták mondani, hogy bal lábbal kelt fel az, aki rossz kedvű. Sokak számára a reggelek gyorsan kapkodva telnek, ám a közösségi médiában terjedő új lassú reggel trend célja tudatosabbá tenni a nap kezdetét, megnyugtatva ezzel az idegeket, megnyugtatva ezzel az idegeinket. Ahelyett, hogy az ember azonnal belevetné magát a napi teendőkbe, a lassú reggelek lehetőséget adnak a tudatos napindításra. Nézzük a részleteket. A lassú reggel kifejezés alatt olyan reggeli rutinok értendőek, amelyek során az ember időt szán a magányra, a reflexióra, a mozgásra, a nyújtásra vagy akár a meditációra. Nincsenek szigorú szabályok, a lényeg a jelenre való fókuszálás. A TikTokon és az Instagramon sokan mutatják be, hogyan gyakorolják ezt a fajta tudatosságot különböző módokon, például naplóírással, bőrápolással, reggeli készítéssel, vagy éppen a lakás rendbetételével. A nyugodt békés reggelek lehetőséget adnak az önreflexióra és az érzelmi állapot feldolgozására. Ha nem szánunk időt erre, bekapcsolhat az autopilóta üzemmód, és minden szürkébbnek, sivárabbnak, monotonnak tűnik. A reggeli rohanás növeli a stressz szintjét, amivel túllépheti az egyén a tolerancia ablakát, azaz azt az optimális állapotot, amikor nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak érzi magát.

Ezek a reggelek lehetővé teszik, hogy az elme szabadon kalandozzon, ami pozitív hatással lehet a kreativitásra. A napot önmagunkkal törődve kezdeni arra is emlékeztet, hogy fontosak vagyunk, ami növeli az önbecsülést. Még ha csak kevés időnk is van reggel, apró változtatásokkal sokat lehet tenni a mentális egészségért, amik lehetnek igen aprócska dolgok, például ne nyúljunk azonnal a telefonhoz, sőt állítsunk be, ne zavarjanak módot, és kerüljük a szöveges üzenetek vagy e-mailek ellenőrzését azonnal ébredés után. Próbáljunk ki légzéstechnikákat, kezdjük a napot nyújtással vagy jógával, nyissuk ki a függönyöket, hogy bejöjjön a természetes fény, vagy menjünk ki egy kicsit a szabadba. Rakjunk rendet, esetleg zuhanyozzunk, hogy tiszta lappal kezdjük a napot, élvezzük ki a kávé vagy bármilyen reggeli ital illatát és ízét, készítsünk finom reggelit. És említjük azokat a tevékenységeket is, amiket mindenképpen kerüljünk. Aki hajlamos az önkritikára, sokszor negatívan gondolkodik magáról, és próbálja meg hálanaplót vezetni, ami segített az önbecsülés növelésében. A közösségi média böngészése helyett próbáljuk meg más, tudatosabb tevékenységekkel kezdeni a napot. Például olvassunk pár oldalt a kedvenc könyvünkből. Már minimális tudatosság is sokat segített abban, hogy a nap nyugodtabban és kiegyensúlyozottabban induljon. A lassú reggelek bevezetése az életünkben nem csak a mentális egészségre, hanem a kreativitásra és az önbecsülésre is pozitív hatással lehet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograd koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograd slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, JP Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Hogyan kovácsolt össze településeket egy közös név? Erre keresték a választ a hétvégén Jászberényben, ahol a Berény utó nevű városok és községek képviselői gyűltek össze. A Margit szigeten a Rákóczi kiállítástól kezdve a folklór műsorokon át egészen a Pandur Gulyásig minden volt, ami a közösségi élményhez elengedhetetlen. A következő percekben hozunk egy kis összefoglalót az eseményről Kisnémetné királyéva jó voltából.
1: Jászberény adott otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának, ahol egész nap színes kulturális programok, folklór műsorok, kiállítások és vásári forgatag várta az érdeklődőket a Margit szigeten. Az eseményre 12 Berény utó nevű település delegációja érkezett a Jászság fővárosába, akik megismerkedhettek a város történetével, nevezetességeivel. A vendégeket Budai Lóránt polgármester köszöntötte, aki kiemelte. A Berény utó nevű települések szövetsége egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
2: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleges szövetség, akár hasonlóan a Jászsági Önkormányzatok Szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, a saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben. És mi is erre készülünk, bejárják a város fő kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer kíváncsiak vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
1: Siklós István, a Berény utó nevű települések szövetsége egyesület elnöke, Mezőberény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja, a rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
3: 1995-től már működnek a találkozások, a berényieknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utó nevűeknek is. Bennünket összeköt a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik be tudnak mutatni valamit, sőt árusítani tudnak, ez egy teljesen új része a találkozóknak, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az 54 lakosú Iklan-Berénytől kezdve Jászberény a legnagyobb település jelen pillanatban a berények közül. Mások a problémák ugyan, de van egy csomó minden, ami ugyanúgy megfordul az egyik településen, mint a másik településen. Én szerintem ez élő, hosszantartó élő kapcsolat lehet. Bízom benne, hogy az utánunk jövők ugyanúgy fontosnak fogják tartani majd, mint ahogy a jelenlegi településvezetők fontosnak tartják.
1: A Berény utó nevű települések országos találkozóját megtisztelte jelenlétében Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, aki szerint példaértékű, hogy ma már 3 évtizedes múltra visszatekintő találkozók napjainkban is nagyon fontosak a települések számára, hiszen a berényiek rendszeresen találkoznak és ápolják kapcsolataikat. A Jászberény berényi rendezvényen sokszínű program várta a helyieket a Margit szigeten, ahol egymást váltották a színpadon a kulturális és szórakoztató műsorok fellépői, köztük a Berény nevű települések produkciói. A városban látogatott a Rákóczi 350 országos utazó élmény kiállítás is. A rendezvénybe bekapcsolódott a Klapka György Technikum és Szakképző Iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi jászberényi étel, a pandúr gulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű települések országos találkozóját a Somogyvár megyei Iharos Berényben rendezik meg.

Hamarosan 8 óra a legfontosabb információkkal folytatjuk a hírblokkot, követően pedig Molnár Szabolcsnak adom át a stafétát, indul a Sztárportré újabb epizódja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Van egy olyan, hogy egy igazi, szerinted? Te mit mondasz? Tehát van például egy igazi nagy szerelem. Létezik ilyen, hogy visszagondolsz, nem tudom, 100 éves korodban, hogy igen, amikor 30 éves voltam, a Pirike, ő volt az igazi nagy szerelem. Hogy van egy ilyen, vagy pedig mindig fokozatok vannak, és mindig fejlődünk.
3: Szerintem mindig fokozatok vannak és fejlődnek. Legalábbis az én életemben úgy történt, hogy mindig azt hittem, hogy már megvan az igazi.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Aztán jött egy, aztán kiderült, hogy mégsem, és jött valaki, aki az igazibbnál is igazi volt, és az igazibb igazinál is volt még igazibb. És természetesen most úgy érzem, hogy ami, most már 25 éve a feleségemmel, most úgy érzem, hogy ő az igazi. De mivel azt mondják, hogy soha nem mond, hogy soha, még az sem kizárt, hogy bár nagyon kizártnak tartom hát már így 60 évesen, de az sem kizárt, hogy kiderül, hogy van még igazibb, és vált az ember, bár ezt nem tartom már valószínűleg, de megtörtént velem, hogy azt hittem, de olyan mértékben, hogy a csillagokat, a világmindenséget lehoztam az égről.
2: Hát de ez egy elég gyászosan hangzik, mert ha letelik az idő, leketyegett az órája annak a személynek, akkor vége van. Hát bocsánatot kérek, mondod, akkor most jött egy újabb igazi. Úgyhogy eddig tartott az együttlétünk, és most már nem
3: annak kell. Oka van.
2: Hát értem én, de akkor is gyászosan hangzik ez így, nem? Hogy akkor nem egy döntés, egy választás, hogy mi együtt építjük azt a valamit, és a szeretet, mint döntés, és akkor együtt tovább
3: de,
2: szeretjük.
3: De most figyelj, te még soha nem váltál el, te még soha nem hát szakítottál.
2: Nem is tervezek elválni.
3: De nem szakítottál még soha nővel?
2: Hát, de, illetve egyébként most, ahogy mondod...
3: Nem szakítottál soha?
2: Azt hiszem, hogy nem.
3: Veled szakította?
2: Azt hiszem, hogy igen. Mindjárt végig.
3: Akkor lehet, hogy benned volt a hiba.
2: Hát az könnyen lehet ez alapján, de folytasd.
3: Akkor gondolk, hogy az ő. Ő nála leketyegtél?
2: Hát úgy tűnik.
3: Nem leketyegtél, hanem valami volt, ami benned kevesebb volt, mint ami másban.
2: Vagy én nem voltam elég erős ahhoz, hogy kimondjam azt, vagy... hogy ez nem az. Az könnyen lehet.
3: De ezen nem gondolkodunk.
2: Hát
3: nem azon gondolkodom, mikor hazamegyek innen, hogy ránézzek a feleségem, és azt mondom, hogy mit keresek benne, mert hát, ha jön valaki, aki jobb káposztát csinál, mint hát ő, és akkor az, majd én már nem gondolkozom ezen. Ez nem döntés kérdése. Ez olyan kérdés, hogy elmegy az ember valahova, belenéznek a szemébe, és valami történik, csillan valami, és valami megtűnt. De én nem döntöm el, hogy leketyeg. Na, micsoda butaság.
2: De azt viszont eldönthetem, hogy csillan valami, azt mondom.
3: Nem! Nem döntöm el, hogy csillan valami.
2: Hanem az magától megcsillan, rendben van. Igen. És az két ember között megcsillant, és az egy gyönyörűség, és otthon még akár a feleségednek el is mondod, hogy olyan nem is tudom, szíven ütött ma valami, mert egy másik nővel összetalálkoztam, és annyira megérintett, hogy hújj.
3: De ez azért még kevés ahhoz, hogy én 25 év után azt mondjam, hogy leketyegtél, mert ott csillant
2: nem,
3: valami.
2: Nem ketyeg. Én arra mondom a döntést, hogy az ember a házasságát dönti, nem, hogy ott marad abban. Ezt csak én mondom.
3: Ezt csak te mondod. Ezt csak te mondod. Ezt csak te mondod. Az ember nem dönti, hogy ott marad abban, mert hogyha jó, akkor miért nem maradnom? Akkor nem fog csillanni se, mert nem vagyok befogadó képes arra a csillanásra.
2: Igen, igen.
3: Akkor vagyok befogadó képes, hogy valakiben meglássam a mást, hogyha valami hiányzik a páromból. És azt valakiben, azt a hiányérzetet, azt a számomra betölti.
2: Hát ez lehet egy pillanatnyi, és hogy 25 év után, egy délelőtti napon, valamikor egy pillanatra éppen olyan elveszettnek érzed magad, és pont akkor szembe jön az a másik nő, csillan.
3: Nem.
2: Hogy nem? Miért nem?
3: Nem történt meg.
2: Nem?
3: Nem. Miért, hogy elveszettnek érzem magam?
2: Hát aznap, mert mit tudom én...
3: Aznap nem kaptam meg a reggeli kávét,
2: nem a reggeli.
3: És azt mondom, hogy ez a nő itt a parton, ez biztos minden nap reggeli kávét hoz, míg az én feleségem ma nem hozott reggeli kávét. Na menj innen! Mert most csillant valami a reggeli kávéban. Miért? Azért, mert rossz kedvem van, azért most nem vagyunk mi jó. Miről beszélsz most?

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a Jászvingét Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Már is nézzük, mi minden történt a labdarúgó világbajnokság második napján. A társrendező Kanada történelmet írta, a csapat megszerezte legelső pontját a világbajnokságok történetében, miután döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával. Pályára lépett a második házigazda, az Egyesült Államok is, amelyen egy kiváló első félidő után 4-1-re ütötte ki Paraguayt. A mérkőzést hatalmas érzelmek kísérték, a paraguayiak középpályása például teljesen elsírta magát, amikor arról beszélt, mit jelent neki a VB-n játszani. A pályán egy új szabályt is láthattunk, a holland játékvezető Danny McKelly a VAR segítségével vont vissza egy sárgalapot, a háttérben viszont akadtak problémák, az angol válogatottnál lopás miatt nyomoz a rendőrség, a brazil Neymar sérülés miatt a teljes csoportkört kihagyhatja, a gánai Thomas Partey pedig beutazási gondok miatt be sem engedték Kanadába. Emellett egy iráni hacker csoport fenyegetőzése és a FIFA elnökének az olaszokra való gúnyolódása is feszültséget keltette a nemzetközi sajtóban. A torna programja ma este 21 órakor újabb mérkőzéssel folytatódik. A B csoportban Katar és Svájc válogatottja csap össze egymással.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a Jászvingét Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Most mesélek egy kicsit a civil életemről, tehát hogy én éppen válásban voltam, mert 7 évig voltunk együtt, összeházasodtunk, és 3 hónap alatt kiderült, hogy ez nem működik, úgy, mint férj és feleség, mert elkövetkezett a gyerek téma, és én azt éreztem, hogy az én testem nem szólal meg. Én nem akarok gyereket ettől a férfitól. És nagyon szépen elköszöntünk egymástól. És hát nyilván ennek is volt egy gyász folyamata, de úgy fél év már eltelt, és felmentem a Várszínházba megnézni egy előadást, a két kollégám játszott benne, és az egyik kollégámnak feljött a barátja, ugyanazon az estén megnézni ugyanazt az előadást. És akkor én bementem az öltözőbe gratulálni a kollégáimnak, és ott volt ez a férfi háttal nekem, de még az arcát sem láttam, és egyszerűen fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. De úgy, hogy még nem láttam az arcát. Fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. És ebből a házasságból, tehát meg is született ez a felirat 2 évre
3: hát
2: rá.
3: Igen, én tudom.
2: Hogy lett egy gyermekünk. Lett egy gyermekünk.
3: Tehát ez olyan, mint egy eleve elrendeltség,
2: igen,
3: nem?
2: Igen,
3: és
2: eleve
3: akkor az
2: hiszek.
3: Van az eleve elrendeltség mindenre vonatkozóan?
2: Szerintem mindenben.
3: Tényleg?
2: Mindenben, igen.
3: Egy legjobb igen. Választás.
2: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: Én emberként szeretem azt hinni, hogy szabad választásom van, és bármit csinálhatok, de hinni meg abban hiszek, hogy csak egy pici kis hangya vagyok, aki ide-oda megy, de azt már rég eldöntötték, hogy meddig érhetek el.
3: Egy lelkész mondott egyszer egy olyan példát, hogy az ember, aki a templomba sétál éppen, meglátja a templom fölött a feliratot, térjetek be hozzám. Betér a templomba, megfordul, és látja a feliratot, Isten hozott.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Én azt mondom, hogy mindig azt hisszük, hogy aki most van, az az igazi. De a lehetősége, a te kérdésedre válaszoltam, hogy van-e olyan igazi, akinél nincs igazi. Olyan igazi nincs.
3: Szerintem
4: mindig az utolsó az igazi. És ezért már így is marad. Nekem már ő mindenképpen az igazi, és az is marad.
3: De van, aki azt mondja, hogy van az életben egy különleges személy, akit ha megtalálsz, akkor ő az.
4: Igen, és mindig az, akit éppen megtalálunk, mindig azt hisszük, hogy az a különleges személy éppen az, akit megtaláltunk. Hát én ott feküdtem a nőnek a küszöbén. Hát én a csillagokat, a szakmámat képes lettem volna elhagyni érte, úgy éreztem, hogy ő az igazi, és mégsem ő volt, hanem az, akivel most vagyok. Ez nem döntés kérdése, hogy majd én megtalálom az igazit. Az éppen azért nem találja meg az ember az igazit, amikor görcsösen keresi az igazit, és nem hagyja, hogy az élet jöjjön vele szembe, és megtörténjen az, hogy szembe jöhessen az igazi. Mert görcsösen keresi, és így nézi, hogy melyik az igazi, hogy őt fogom választani. Nem, az majd jön.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Kellemes nyári idő lesz néhol záporokkal. Hivatalos jegyzékben vállalta az ukrán kormány a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Tenerifén ért véget a pápa spanyolországi útja. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. Közlésük szerint a drónok a szoroson áthaladó hajókat vették célba, és a művelet után akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokkád. Tenerifén zárta a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egyhetes látogatása utolsó állomásán a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó a céljairól úgy fogalmazott, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, Marsra és végül azon is túl. Mától lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit, a hallgatók munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, valamint a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Ugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló, többnyire napos, kora nyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futózáporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Sok barátnőim mellett volt körülbelül életemben három nagy szerelem.
3: Na, három is van.
2: És a mai napig úgy rágondolok sokszor ezekre a szerelmekre.
3: De közben azt mondod magadban, hogy jó, az akkor ott helyén való volt, de egyiket sem kívánnám most ide magam mellé, mert az én feleségem, ez a drága asszony, neki van most itt helye mellettem.
2: Igen. Na,
3: de tényleg, nem viccből mondod, hogy igen.
2: Nem, jó. Komolyan.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: De ha nem párkapcsolatról beszélünk, hanem valamilyen akár tárgyról, vagy amit meg akarunk venni a boltban, mi mindig azt szoktuk mondani a feleségemmel, hogy kiválasztjuk, amit most úgy gondolunk, hogy a legjobb, és hogyha kiderül, hogy lett volna nála jobb, akkor is azt mondjuk, hogy nem baj, szeretjük a miénk.
3: És miközben kiválasztjátok, akkor fontos, hogy a legjobb legyen kiválasztva? Tehát addig kell keresni, tehát nem lehet úgy, hogy mondjuk ránézel ott a kupaszra, és hopp, ezt elkaptad, ó, de jó. Ezt
4: akar. De, van ilyen.
3: De
4: van
3: nem
4: ilyen.
3: Mindig így van?
4: Nem.
3: Hanem inkább sokszor egy folyamatos keresgélés, hogy ez jó, de lehet, hogy van jobb. Ez is jó, de lehet, hogy van még jobb.
4: Ha egy autóról beszélünk, vagy egy lakásról beszélünk, azért az olyan léptékű dolog, ahol az a fajta lazaság nem engedhető meg, hogy azt mondom, hogy jó lesz ez.
3: De nem csak, hogy jó lesz, hanem hogy ez az. Nem úgy van, mert én magamból kiindulva kérdezem.
4: Azért
3: én
4: mondom, nem.
3: Elsőre szeretek választani, te nem?
4: Hogy én is,
3: egyszerűen ez az. És igen, utána lehetne igen. Még keresgélni, és az ember így is, úgy is találja.
4: Tulajdonképpen ilyen vagyok.
3: Elsőre?
4: Igen, azt mondom, hogy ez jó, ez tetszik.
3: Hogy ez az.
4: Ez az, igen. Ez
3: de
4: az
3: nem csak, hogy jó, hanem de
4: és mindig csodáltam azokat az embereket, akik azt mondták, hogy igen, de még elmegyünk egy másik boltba, de még elmegyünk egy harmadik boltba, de még bekérünk még egy árajánlatot, és aztán majd eldöntjük, hogy melyiket fogjuk. Én meg azt mondom, hogy ezt most, ha nem veszem meg, ez biztos valaki el fogja vinni, míg elmegyek egy másik boltba megnézni, hogy van-e jobb, és visszajövök, már nem lesz. Úgyhogy megveszem azt. De mondjuk, ha lakást keresnék, vagy autót vennék, akkor utána mennék, hogy azért nézzük meg, hogy van-e jobb.
3: Megvizsgálod, de hogyha érzed, hogy ez az a hely, amiről mindig is álmodtál, ez az a...
4: Kicsit gyanús.
3: Gyanús?
4: Kicsit gyanús.
3: Tényleg?
4: Az, hogyha elsőre azt mondom, hogy ez az, ami a legjobb lesz, hát, az egy kicsit gyanús.
3: Miért nem lehet az, hogy az ember rögtön elsőre mindig oda sétál a pont a jó megoldásba?

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Az embernek én szerintem egy barátnője van, vagy egy barátja, aki a lelkihez köt. Aztán vannak többen is, de egyetlen egy ember, akinek mindent elmondasz, akivel vagy a legbizalmasabb kapcsolatban, az csak egy ember.
3: És az nem változhat meg 70 éves korban, hogy mondjuk 70 éves korodban megismered Gizi nénit, ő 80, és még éltek még 20 évet, és utána onnantól már ő.
2: Már ő lesz az az egy. Hát csak Gizi néniből hiányzik az a 70 év, amit előtte egy másikkal végigéltünk.
3: Olyan idősek vagytok, hogy már elfelejtettetek mindent, ami az előtt volt. Na, de visszaadtam. Tehát például barátnő egy.
2: Barátnő aztán... egy. Szerelem egy.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Vallom, hogy minden fontosabb dologból egy van az életben. Egy apánk van, egy anyánk van, egy szerelmünk van, egy életünk van.
3: Nem ott rontottuk el saját magunkat, hogyha az utcában, most képletesen mondom, azt az egy szem leánykát, piroskát megismertük volna, és csak neki udvaroltunk volna, akkor boldog emberek lennénk. Elvettük volna feleségül, lenne családunk, stb. De mi meg akartunk ismerni 25 piroskát, meg is tettük, és ezért már azt se tudtuk, hogy melyik az igazi piroska. Mindig a jobbnál jobb piroskákat kerestük, és aztán egyszer
5: aztán
3: csak...
5: egy közepes piroskánál kikötöttünk.
3: Megálltunk, mert most már meg tudom én hány évesek vagyunk, most már végén muszáj, mert egyébként kimegyünk az életből, és akkor végül nem ez van mindig. Ahelyett, hogy rögtön elsőre, ami ott van az ember szeme előtt.
5: Na, fiatal koromban rengeteg barátnőm volt.
1: Szokol Péter, színművész.
5: Volt, hogy egyszerre öt.
3: És belül közben átérezted azt, hogy egy szélhámos vagy?
5: Nem, ez eszembe se jutott.
3: Sőt, visszautasítod ezt, amit most mondod?
5: Kikérem magam.
3: Sőt, szoknya pecér.
5: Igen, büszkén vállalom. Hát nem büszkén, de vállalom.
3: Hát igen.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Mindegyik az igazi volt. Csak lett igazibb.
2: Minden ember így indul, mindennel kapcsolatban, minden döntésével kapcsolatban, hogy ez a legjobb. Aztán majd az idő eldönti, hogy...
3: Na, de aztán ott a második ott nem ugyanezt gondolja?
2: De a másodiknál is ugyanezt gondolja, meg a 17-nél is ugyanezt gondolja, hogyha eljut addig.
3: Bár aztán lehet, hogy a csalódások során a 17-nél már azt gondolja, hogy hát... Ez is olyan, mint a többi. Nincs is olyan, hogy igazi.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
5: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
6: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
7: Június 18-a és 21-e között alattján ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattján focipálya.
8: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Az én édesanyám 16 éves volt. Az én édesapám 30 éves volt, és túl volt egy házasságon, és volt egy fia. És egymásra néztek, 16 éves, 30 éves. Egymásra néztek, és egymásba szerettek. Lett még 3 gyerekük. Az édesapám 56 éves volt, mikor meghalt, illetve nem is 59 éves volt, amikor meghalt. Az édesanyám 45 éves volt akkor. Egy 45 éves nő az egy fiatal ember. De az édesanyám soha többé férfira nem nézett rá, miután édesapám meghalt. Tehát neki 16 évesen az édesapám volt az első és az utolsó férfi az életében. És nem gondolkodott azon, hogy ki az igazi, ő az igazi, választhattam volna mást, kellett volna mást, hanem volt benne egy olyan mély érzelem, tisztelet, tartás, becsület, tisztesség, hogy utána úgy élte le az életét, hogy ő, neki az emléke is elég volt az édesapámból, egy férfiból, hogy ő le tudja élni 83 éves koráig, így majd 40 évig egyedül az életét, egy férfit szeretve. És nem beszélgetett arról senkivel, hogy lehetett volna még egy igazibb.
0: Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tartson velünk a Trio Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják. Why wait to say, at least I did it my way.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13 szombat este 9 óra Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteli legyenek. Childrens, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 10 óra múlt pár perccel köszöntök mindenkit itt a 97 héten a Jászság kedvenceivel. Ez a Mozaika hétvégi összeállításunk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Bízom benne, hogy jól telt az elmúlt 2 óra Molnár Szabolcsal, most pedig a fókuszban ismét a helyi információk és a jó zenék.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Új felelősségteljes kormányzati feladatot kapott a térség országgyűlési képviselője. Halmai Ferenc a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként folytatja a munkáját, a kinevezés jogiratát pedig a közelmúltban vette át a Sándor palotában. Rádiónknak nyilatkozva részletesen beszélt az új pozícióval járó feladatokról, és azt is elárulta, milyen azonnal intézkedésekkel tervezi segíteni a rendőrségi végrehajtó állomány munkáját. A részletek már is következnek Kisnémetné királyi összeállításából.
1: Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc, a Jelság országgyűlési képviselője a Sándor palotában, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként lett tagja a kormánynak. Mint Halmai Ferenc fogalmazott, megtiszteltetés számára a kinevezés és a belévetett bizalom. A rábízott feladatokat felelősséggel, elkötelezetten és a közszolgálatának szellemében kívánja ellátni. Hangsúlyozta, munkáját Magyarország biztonsága, a jogrend erősítése és az állampolgárok szolgálata vezérli. Halmai Ferenc rádiónknak korábban elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata a belügyminisztériumban.
2: A parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részét fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
1: Halmai Ferenc rádiónak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
2: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam, és én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogom

0: alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választópolgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kér tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségünk a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
1: Biztos pont a jól informáltság terén. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

A Trio FM-et hallgatják. Fontos változások várhatók az elektromos rollerek használatában, ami a jászberényi közlekedőket is érinti. A kormány a következő hetekben döntett azokról az új szabályokról, amelyekkel a balesetek számát és súlyosságát szeretnék csökkenteni. A tervek szerint két kategóriát különböztetnének meg, a kis teljesítményű legfeljebb 25 km/h rollereket 12 éves kortól lehetne vezetni, kötelező lenne a kerékpáros fejvédő, járdán pedig legfeljebb 10, egyéb útfelületen pedig 20 km/h sebességgel lehetne közlekedni. Ezekkel az eszközökkel tilos lesz utas szállítani, vontatvány csatlakoztatni és természetesen zéró tolerancia lépne életbe az alkoholfogyasztásra. A nagyobb teljesítményű 1000 wattnál erősebb, vagy 25 km/h gyorsabb rollerek esetében már jogosítvány és motoros bukós is is kellene. A korhatári 14 év lenne, a maximális sebesség pedig 45 km/h, és ezekre is érvényes lesz a zéró tolerancia az alkoholra, valamint a tilalom az utasszállításra és a vontatmányok használatára. Természetesen a változásokkal kapcsolatos részleteket hozzuk továbbra is, legyenek óvatosak, vigyázzanak magukra, ha elektromos rollerrel közlekednek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: song.
1: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Folytatjuk egy programajánlattal. A Jászboldog háza igaz ünnepre készül, hiszen július 3-a és 5-e között a település ad otthont a jubileumi 30. Jászvilág találkozónak. Három napon keresztül a közösségi, a kultúrája és a felhőtlen szórakozásé lesz a főszerep egy olyan rendezvénysorozaton, amelyre minden jászszármazásút és érdeklődőt sok szeretettel várnak. A pénteki nap az ünnepélyes pillanatoké, délután 3 órakor kezdődik majd a hivatalos megnyitó, de már korábban megismerhetik a település történetét a múlt és jelen kötet ünnepélyes bemutatóján. Az estét pedig a Magyar Banda koncertje és Lotfi Begé DJ szettje tölti meg majd zenével. Szombaton reggel szentmisét követően 11 órától díszünnepség várja majd az érdeklődőket, de a nap folyamán számtalan hagyományőrző program, gyermekelőadás és kiállítás közül válogathatnak, az este pedig igazi koncertmaratont ígér, fellép többek között Dérheni, a Republika és éjfélkor a Kozmix együttes. Vasárnap sem áll meg az élet, a strand területén folytatódik majd a kavalkád, ahol a Cimbori Band és a Diva koncertje és Retro Uli zárja majd az eseményt. Ami a kísérő programokat illeti, lesz Jász utca, Magyar Veterán Gép és Járműgyűjtemény, kézműves és kirakodó vásár, légvárak, népi játszótér, arcfestés, csillámtetoválás a kicsiknek, illetve kipróbálhatják az érdeklődők az íjászatot is. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek július 3-a és 5-e között Jászboldogházán a 30. Jászvilág találkozón.
2: Trio FM.
3: Ez a Trio FM.
2: Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Kellemes időben mindannyian szívesen vagyunk a szabadban, de a kirándulóknak, hobbikertészeknek és a játszóterekkel készülő családoknak sem hát az óvatosság. A kullancsok ugyanis ma már nem csak az erdők mélyén, hanem a saját kertünkben vagy a parkokban is valós veszélyt jelentenek. Ráadásul súlyos betegségeket, például Lyme-kórt vagy vírusos agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A Nemzeti Élelmiszerlet Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBI képen ezért összegyűjtött néhány fontos óvintézkedést. Kiránduláshoz és kerti munkákhoz ajánlott a zárt, világos színű ruházat viselése, mert ezen sokkal könnyebb észrevenni az élősködőket. Egyszerű, de hatékony módszer az is, ha nadrágszárat betűrjük az okniba. Otthon a rendszeres fűnyírással, a bozótos részek megszüntetésével és az avar eltakarításával tehetünk sokat a kullancsok visszaszorításáért. A legfontosabb viszont az, hogy a szabadban töltött idő után a család minden tagját, különösen a gyerekeket alaposan vizsgáljuk át, figyelve a hajlatokra, a fejbőre és a fül mögötti területekre. Hazatérés után érdemes azonnal lezuhanyozni, átöltözni és a kis állatokat is ellenőrizni, ha velünk tartottak. Ha mégis kullancsot találnak, azt egy csipesszel a bőrhöz lehetőleg közelebb megfogva minél hamarabb el kell távolítani. A korai eltávolítás jelentősen csökkenti a fertőzés kockázatát. Jó tudni, hogy a vírusos agyvelőgyulladás ellen létezik hatékony védőoltás is, a kedvenceinket pedig nyakörvel, tablettával vagy cseppekkel védhetjük. A kullancsok elleni védekedésre európai szinten is nagy figyelmet fordítanak. Hazánkból a NÉBI és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is részt vesz abban az uniós projektben, amely a betegségeket terjesztő kullancsok és szúnyogok megfigyelését végzi a teljes biztonság érdekében. További hasznos praktikákat és információkat a NÉBI hivatalos honlapján találnak.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Már is nézzük, mi minden történt a labdarúgó világbajnokság második napján. A társrendező Kanada történelmet írta, a csapat megszerezte legelső pontját a világbajnokságok történetében, miután döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával. Pályára lépett a második házigazda, az Egyesült Államok is, amelyen egy kiváló első félidő után 4-1-re ütötte ki Paraguayt. A mérkőzést hatalmas érzelmek kísérték, a paraguayiak középpályása például teljesen elsírta magát, amikor arról beszélt, mit jelent neki a VB-n játszani. A pályán egy új szabályt is láthattunk, a holland játékvezető Danny McKelly a VAR segítségével vont vissza egy sárgalapot, a háttérben viszont akadtak problémák, az angol válogatottnál lopás miatt nyomoz a rendőrség, a brazil Neymar sérülés miatt a teljes csoportkört kihagyhatja, a gánai Thomas Partey pedig beutazási gondok miatt be sem engedték Kanadába. Emellett egy iráni hacker csoport fenyegetőzése és a FIFA elnökének az olaszokra való gúnyolódása is feszültséget keltette a nemzetközi sajtóban. A torna programja ma este 21 órakor újabb mérkőzéssel folytatódik. A B csoportban Katar és Svájc válogatottja csap össze egymással.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Június 18-a és 21-e között Alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, Alattyán, focipálya.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a kellemes nyári idő, néhol záporokkal. Nyilvánosságra hozta a titkolt vidnyédi migráns tábor terveit Magyar Péter. Ellopták az angol focisták felszerelését Amerikában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ismét nagy sikerrel rendezték meg az LVG Diákfilmfesztivált Jászberényben. A díjazott alkotásokat a Lehel Filmszínházban vetítették le. Nagy Tamás, az iskola pedagógusa, a fesztivál főszervezője rádiónknak elmondta, egyre több tanuló vesz részt a fesztiválon, amelyet immáron 8. alkalommal szerveztek meg. Ebben a tanévben több mint 30 filmet neveztek a gimnazisták a fesztiválra.
2: Ugye ez már a 8. alkalom, és a diákok minden évben ezen a kitüntetett napon jönnek, megnézik azt, hogy ők mit alkottak, és ez mindig olyan nagy örömmel tölti el nem csak a szervezőknek a lelkét, hanem az alkotóknak is a lelkét, és szerintem ez alapvetően az a indítatás, ami arra sarkalja a diákokat, hogy készítsünk újabb és újabb filmeket. Van olyan film, és most nem spoilerezek, amely úgy készült, hogy a srácok beültek a kocsiba, lementek 60-ba és vissza, és elkészült a film az oda-vissza alatt. De olyan is film is van, ami tudom, hogy hónapokig tartott a forgatás, ősszel kezdték, és leesett a hó, mire végeztek a forgatással. Nem így fogalmazott a zsűri, amikor a díjakat kiasztó, hogy első, második, harmadik hely, inkább azokat domborítottuk ki, azokat az elemeket, amiktől jó volt a film. Tehát ilyeneket mondom például, a legjobb krimi, a legjobb csapatmunka, a legjobb társadalmi üzenet. Szóval próbáltunk ilyen neveket adni a díjakat, és nem első, második, harmadik helyezettet. Most ebben az évben több mint 30 film, mert kapott a zsűri, hogy megnézze. Sajnos csak 12 plusz egy filmet tudunk levetíteni, de ennél sokkal-sokkal több olyan film van, ami gyakorlatilag simán megállna a helyét. Nagyon bízunk benne, hogy azok a filmek is bemutatásra tudnak kerülni, akik most ezen a napon nem. Kaptunk lehetőséget a Jászkeret Nonprofit Kft-től és az újonnan megnyílt Hello Berény parkolóból, akik vállalták, hogy a nyári rendezvények alatt bemutatják a diákoknak a filmjeit a saját vetítéseik előtt.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál zsűri elnöke Klacsán Gábor filmrendező operatőr kiemelte. A fesztivál története alatt egyre jobb és jobb alkotások születnek, és a diákok már történeteket mesélnek el, és több filmes műfajt is alkalmaznak.
3: Évről évre egyre több film készül. Így volt ez idén is. Én úgy gondolom, hogy nem csak több, de jobb filmet is láthatunk az idei fesztiválon, mint a tavalyin, ami nagyon nagy dolog. Van egy folyamatos fejlődés, van egy folyamatos javulás. Ami a legörvendetesebb, ugye ez egy sok éve folyó munka, ami történik a gimnáziumban. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább az a tendencia, hogy történeteket mesélnek el a fiatalok. Nagyon széles volt a merítés, hiszen a dokumentumfilmektől a konkrét kisjátékfilmekig sok dolgot láthattunk. Nagyon jó eső volt megélni és értékelni azokat a filmeket, amelyek olyan problémákkal foglalkoztak, amelyek szerintem világszintű problémák manapság. Az AI térnyelése például, a telefonkezelési, viselkedési, szerintem súlyos történetek, amivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is küzdenek. Azt gondolom, hogy végtelenül sokszínű ez a fesztivál. Több mint 10 filmet díjaztunk. Ugye ez mindig nagyon nehéz kérdés, és soha nem akartuk azt a szűköstvényt járni, hogy 1, 2, 3 plusz egy külön díj. Megvan a lehetőségünk, és megvan az a jó szándék is bennünk, hogy motiváljunk. Ennek okán stílusokat és irányzatokat is értékeltünk. Tehát lett legjobb thriller, legjobb krimi, legjobb dokumentum. Igyekeztünk mindenben a jót és a fejlődést látni. Egyébként nagyon sok jót és nagyon sok fejlődést láttunk mindenben.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál 12 díjazottja között van a Traktoros barátok című film, amely idén elnyerte a helyi televízió egykori kiváló néhai operatőréről, Betlendi Csabáról elnevezett díjat, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a család jelenlétében a filmfesztivál vetítéssel egybekötött díjátadóján. Az LVG Diákfilmfesztiválon levetítettek egy versenyen kívüli alkotást is, amit a Hamza filmműhely csapata készített Klacsán Gábor filmrendező irányítása mellett.
3: Közös Hamzás produkció, ez nem lesz versenyben. A fesztiválon, ez a fesztivál végén megtekinthető. Ez egy 20 perces kisjátékfilm, egy egészen más igényszinten, ez egy nemzetközi bemutatkozásra szánt filmünk. Egy nagyon összetett, nagyon komoly munkával, de meglehetősen gyorsan megalkotott produkció, ami valahol a gimnáziumot is bemutatja, és én úgy gondolom, hogy azt a szintet mutatja be leginkább, amilyen szinten ők vannak. Ez a szint nagyon magas.
0: Trió Mozaik, a kultúra és közélet összefoglalója, ami színesíti a hétvégéjét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

Ez a Trio FM, a Jásság rádiója. Ahogy beköszönt a nyár, sokan a klíma távirányítója után nyúlunk, de nagyon fontos a karbantartás is. A legtöbben csak a beltéri egység zúgására figyelünk, de a kültéri egység az, ami elvezeti a meleget a lakásból, de ha elhanyagoljuk, az egész rendszer megsínli. Gondoljunk csak bele, a kinti levegőből rengeteg por, pollen és növényi törmelék tapad a hőcserélő lamelláira, ami gátolja a szabad légáramlást. Ha a gép nem tud úgymond lélegezni, drasztikusan megnőhet az energiafogyasztás, gyengül a hűtési teljesítmény, és hosszú távon a drága berendezés is tönkre mehet. Ezért érdemes évente legalább egyszer még a nyári szezon előtt szakemberrel átnézetni. A profik nem csak a lamellákat tisztítják meg szakszerűen, de ellenőrzik a hűtőközeg szintjét és a cseppvízelvezetést is, ami elengedhetetlen a hosszú élettartamhoz. Sőt, még egy apró tipp, nézzenek körül a készülék környékén, ha túl közel van a falhoz vagy sűrű növényzet veszi körül, ez akadályozza a szellőzését, érdemes legalább 60-90 cm-nyi szabad helyet hagyni mindkét oldalán. Ne feledjék, a jól karbantartott gép nem csak tovább szolgál minket, de a villanyszámlán is spórolhatunk vele.

Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM déle, szamarosan jó étvágyat kívánok majd a szombati ebédhez. Részemről most itt a búcsú, jó volt ma is együtt rádiózni. Legközelebb jövő héten hétfőn találkozunk, 7 órától reggel indítjuk majd az újabb hetet. Én Pálinkás Zsolt vagyok, köszönöm figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
3: Ez volt a reklám.
4: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A True FM hírei.
6: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Nyilvánosságra hozta a titkolt vitnyédi migránstábor terveit Magyar Péter. Országszerte várják az érdeklődőket a könyvheti programokra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bérságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét-Csermajorban lévő épületegyüttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekült tábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket. Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai küzdelem folytatását ígérte. Kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit Pósfai Gábor belügyminiszter. Áthelyezéssel Tóth Szabolcs tandártábornokot, az AH korábbi dolgozóját bízta meg a tárcavezető a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával. A korábban a Nemzeti Információs Központban dolgozó Annus Zsolt Antal alezredes pedig előléptetése után az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójaként folytatja munkáját. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Részletes program a Szabó Ervin könyvtár weboldalán található. A több órás napsütés mellett többfelé borult marad az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás. Mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Figyelem, Jászberény! Újra a Parnograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Parnograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Holnap már több felé eshet az eső. Tisztújító kongresszust tart a Fidesz. Kolibaktérium lehet egy szalámiban, a Lidl levette a polcokról. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, hogy az osztrák határ közelében a Győrmoson-Sopron megyei Vitnyéd-Csermajorban lévő épületegyüttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekülttábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és a sajtóban is megjelentek hírek, a kormány tagadta a tábor létrehozását és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadóközpont létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a pártkongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbinál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, vélte Orbán Viktor. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi beszédére reagálva párhuzamot vont hivatali elődje és az MSZNP egykori főtitkárának szavai között. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hipermarket weboldalán olvashatók. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhéten. Az intézmény standján áll ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül játékos programokkal is készülnek. Részletek a Szabó Ervin könyvtár weboldalán találhatók. Napos felhős idő lesz holnap, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most.
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Június 18-a és 21-e között alattján ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattján focipálya.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Veszélyes szalámit vettek le a boltok polcairól. Felhős idővel búcsúzik a hét. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, hogy az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét Csermajorban lévő épületegyüttesben meg is kezdődtek az átalakítási, felújítási munkák egy 500 fős menekült tábor kialakításához. Miután a helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az Európai Unió jogainak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagálta a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke a választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi beszédére reagálva párhuzamot vont hivatali elődje és az MSZMP egykori főtitkárának szavai között. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma, több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Parnograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Parnograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Felhős idővel búcsúzik a hét. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival, illetve a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen mások mellett a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés, Magyarország különleges értéke. A tárcavezető arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Napos felhős idő lesz vasárnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, télnyugaton felhőszakadás. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Már is nézzük, mi minden történt a labdarúgó világbajnokság második napján. A társrendező Kanada történelmet írta, a csapat megszerezte legelső pontját a világbajnokságok történetében, miután döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával. Pályára lépett a második házigazda, az Egyesült Államok is, amelyen egy kiváló első félidő után 4-1-re ütötte ki Paraguayt. A mérkőzést hatalmas érzelmek kísérték, a paraguayiak középpályása például teljesen elsírta magát, amikor arról beszélt, mit jelent neki a VB-n játszani. A pályán egy új szabályt is láthattunk, a holland játékvezető Danny McKelly a VAR segítségével vont vissza egy sárgalapot, a háttérben viszont akadtak problémák, az angol válogatottnál lopás miatt nyomoz a rendőrség, a brazil Neymar sérülés miatt a teljes csoportkört kihagyhatja, a gánai Thomas Partey pedig beutazási gondok miatt be sem engedték Kanadába. Emellett egy iráni hacker csoport fenyegetőzése és a FIFA elnökének az olaszokra való gúnyolódása is feszültséget keltette a nemzetközi sajtóban. A torna programja ma este 21 órakor újabb mérkőzéssel folytatódik, a B csoportban Katar és Svájc válogatottja csap össze egymással.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi

jó helyre kapcsolt, ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399-6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Már kaphatók jegyek az Adria Intercity nyári járataira. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000-en vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma. Több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon, így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Ma van a Védőnők napja, felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.
1: Ez a Trio FM a Jászság rádiója. Új felelősségteljes kormányzati feladatot kapott a térség országgyűlési képviselőjét. Halmai Ferenc a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként folytatja a munkáját, a kinevezés jogiratát pedig a közelmúltban vette át a Sándor palotában. Rádiónknak nyilatkozva részletesen beszélt az új pozícióval járó feladatokról, és azt is elárulta, milyen azonnal intézkedésekkel tervezi segíteni a rendőrségi végrehajtó állomány munkáját. A részletek már is következnek Kisnémetné királyi összeállításából.
2: Átvette államtitkári kinevezési okiratát Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője a Sándor palotában, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként lett tagja a kormánynak. Mint Halmai Ferenc fogalmazott, megtiszteltetés számára a kinevezés és a belévetett bizalom. A rábízott feladatokat felelősséggel, elkötelezetten és a közszolgálatának szellemében kívánja ellátni. Hangsúlyozta, munkáját Magyarország biztonsága, a jogrend erősítése és az állampolgárok szolgálata vezérli. Halmai Ferenc rádiónak korábban elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata a belügyminisztériumban.
3: A parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részét fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
2: Halmai Ferenc rádiónak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
3: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam, és én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választó polgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kér tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
0: Friss hírek és a Jászság kedvencei hétvégén is. Trio délután.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától. Hear the clock ticking on the wall.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Ma van a Védőnők napja, felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Disco X.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: ולי צ'נקי שם לט דנם כתובה פילת מה צ'נקי שם בא
1: מלט 97.7 רדיו FM מלט הצול

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Ma van a Védőnők napja, felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.